Ora pas, ora pas. Aja ya, antacen aja ya, ora. Antacena. Aja, aja, antacena.